Ez bónusz pál. Visszakapernak is hon, kérkom a csapítre látni hon. Harpur manoranjan sahit, matra rú 9-19 mai Dish Home ko FIFA World Cup 2026 season pass linuhos. Ra paunuhos 15 din dekhi 3 mahina samma sampurna channel herne package bonus. Yadi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa Dish Home ko customer support 01421766 ma